0: Jó, kárt, hogy
1: van, hogy a bugyorági
0: díj. Mint a zsemi is. Mint a zsemi is. Mint a zsemi is.